tényleg, emeszed ezt, gyömmen be is, jó. Ame kama zu gela ge so we love the banana meine na sie guten gehen ame kama so yo low yo yeah. But let's say